Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. augusztus 12-e szerda. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően a Türkiye utcai ízei legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink, podcastjaink és egyéb érdekességek érdekében.

A TRT magyar mai hír összefoglalóját hallják. Irán feltételeket szab a hormuzi szoros újranyitásához. Irán kijelentette, a hormuzi szoros továbbra is korlátozott marad, amíg az Egyesült Államok be nem fejezi háborúját Irán és regionális szövetségései ellen, valamint fel nem szabadítja Teherán zárolt pénzeszközeit. Mohsen Rezai, legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács vezetője, a kínai nagykövettel folytatott tárgyalásai során ismertette a feltételeket. Donald Trump amerikai elnöke közben közölte, nem bízik Teheránban, és azt állította, hogy Washington teljes ellenőrzéssel rendelkezik a stratégiai víziút felett. Türkiye elítélte Kolumbiát a megszállt Golán-fennséggel kapcsolatos nyilatkozata miatt. Türkiye határozottan elítélte azt a kolumbiai nyilatkozatot, amely Izrael Golán-fennsík megszállását próbálta legitimálni a nemzetközi jog súlyos megsértésének nevezve azt. A külügyminisztérium kijelentette, a terület Szíria szerves része, illetve az ENSZ biztonsági tanácsának 497. számú határozatára hivatkozott. Ankara felszólította a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel Izrael megszállása ellen, valamint megerősítette Szíria szuverenitásának és területi integritásának támogatását. Venezuela és Izrael 17 év után megújította a konzuli kapcsolatait. Venezuela és Izrael megállapodott a konzuli kapcsolatok megújításában 17 évvel azt követően, hogy Caracas megszakította a diplomáciai kapcsolatait Izraellel a 2008-2009-es gázai háborúja miatt. A megállapodás a két ország külügyminiszterei közötti közelmúltbeli tárgyalásokat követően jött létre, amely mechanizmust hoz létre a konzuli szolgáltatások nyújtására. A lépés hónapokkal azután történt, hogy Nicolás Maduro volt venezuelai vezetőt elrabolták egy amerikai katonai művelet során, és Delcy Rodríguez vette át az ideiglenes elnöki posztot. A szíriai bíróság távollétében határa ítélte Bashar al-Assadot. Egy damaszkuszi bíróság távollétében határa ítélte Bashar al-Assad volt szíriai elnököt és testvérét Mahert, miután emberiség elleni és más bűncselekményekben is bűnösnek találták őket, jelentette a szíriai hírügynökség a Sana. A volt darai biztonsági főnök, Atef Najib, és 6 másik vádlott is halálbüntetést kapott. A bíróság Bashar al-Assadot a legfelsőbb döntéshozóként felelősnek találta, többek között gyilkosságért, kínzásért és önkényes fogvatartásért.

0: UTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak
1: Gázában a háború kezdete óta a romokalat heverő holtesteket emeltek ki. A gázai polgári védelem csapatai kedden megkezdték 13 palesztin holtestének kiemelését egy izraeli csapás által lerombolt többszintes ház romjai alól, amelyre a háború korai napjaiban került sor. A műveletet a Nemzetközi Vörös Kereszt Bizottságával együttműködve végzi a Harbiye család otthonánál, a Katiba területén Gáza várostól nyugatra. A polgári védelem szóvivője, Mahmoud Bassal, az Anadolu hírügynökségnek elmondta, a csapásban nagy számú palesztin vesztette életét. Egyes holtesteket még akkor ki tudtak emelni, azonban 13 személy holteste a romok alatt rekedt. Hozzátették, az áldozatok között nők, gyermekek és idősek is vannak. Bassal arra figyelmeztetett, hogy a nehéz képek, a felszerelés, az üzemanyag és a védőfelszerelés súlyos hiánya továbbra is akadályozza annak a több ezer palesztinnak a felkutatását, akikről úgy vélik, hogy a romok alatt maradtak a gázasávra rombolt épületeiben. Ha ebben a helyzetben maradunk, több évről évről beszélünk. Az eltakarítási munkálatok befejezését illetően jelentette ki. Hozzátéve, hogy megfelelő felszerelés és források esetén a folyamatot hónapokra le tudnák rövidíteni. Bassal elmondta, a polgári védelem csapatai rendkívül korlátozott erőforrásokkal dolgoznak, és időként csupán kézzel megfelelő védőszerelés nélkül kezelik a holttesteket, emberi maradványokat és törmelékeket. Trump amerikai elnök nem bízik Iránban a tárgyalások kapcsán. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy nem bízik Iránban a tárgyalásokkal kapcsolatban. Én nem vagyok az utolsó ember, aki bízna Iránban, mindig hazudtak nekem. Trump ohiói útjáról hazatérőben válaszolt a tudósító kérdéseire a repülőgép fedélzetén. Trump azzal vádolta Iránt, hogy a tárgyalások során többször is hazudtak nekik, és kifejezte, hogy nem bízik Teheránban ebben a folyamatban. Az elnök így fogalmazott, nem bízom Iránban, miért beszéltek úgy, mintha bíznék Iránban? Én vagyok az utolsó ember, aki bízna Iránban, mindig hazudtak nekem. Trump azt állította, hogy a hormuzi szoros teljes mértékben az amerikai haditengerészet ellenőrzése alatt áll. Emellett megerősítette azon értesítését is, miszerint a múlt havi NATO csúcs találkozó után Türkiyéből való távozásakor a hírszerző szolgálat biztonsági aggályokra hivatkozva arra kérte, hogy egy másik repülőgépet használjon. Az amerikai elnök egy a témával kapcsolatos kérdésre így válaszolt. Ez teljes mértékben a hírszerző szolgálaton múlik. Én csak azt teszem, amit mondanak. Tehát követem a hírszerző szolgálat és a hadsereg utasításait. Arra kérték, hogy egy másik repülőgéppel utazzam, amely biztonsági szempontból egyenértékű opció volt. Végezetül. A szervezet gyűlöletkutatási központ adatai szerint a michigani demokrata szenátus jelöltet Abdul Al-Saidet célzó muszlim ellenes közösségi média bejegyzések száma közel 20-szorására emelkedett az előválasztási győzelmét követően. A kutatók átlagosan napi 3099 iszlamofób bejegyzést rögzítettek a győzelmét követő héten, szemben az azt megelőző 155-tel. A felügyeleti szerv szerint a visszaélések nagy része muszlim ellenes retorika, összeesküvés elméleteken és Al-Said muszlim identitásán, nem pedig politikai álláspontján célzó támadásokon alapul. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most Deniz Szeki, Bussekre Szomba Hargeldi című dalát hallhatják, azt követően pedig a Türkiye utcai ízei legújabb epizódja következik. Tartsanak velünk!

Ma egy olyan finomságot szeretnék bemutatni, amelyet biztosan nagy örömmel fogyasztanának. Amikor a szánkba vesszük, az első pillanatban elvarázsol. Ahogy valószínűleg már kitalálták, egy desszertről lesz szó. Mai menünkön a lokma.

Desszertek, az emberekben zajló végtelen belső küzdelem szimbólumai. Megegyem vagy ne egyem meg? Ez a kérdés mindig ott motoszkál a fejünkben. Már a gondolat is boldoggá tesz bennünket, hogy valami édeset együnk. Valójában az édességekkel kényeztetjük magunkat, és jutalomként tekintünk rájuk. Amikor cukros ételeket fogyasztunk, az agyunk dopamin termel, amitől természetesen jobban érezzük magunkat. Bár tudjuk, hogy nem egészségesek, illetve súlygyarapodást okozhatnak, néha mégsem tudunk ellenállni ennek az édes csábításnak. Az ebben a részben bemutatott lokma ennek a csábításnak az egyik legjobb példája. Ha megkóstolnak egyet, azonnal megértik, mire gondolunk. Na de mi is pontosan a lokma? A lokma egy serbetbe mártott kis tésztagolyókból álló desszert. Először elkészítik a tésztát. Ehhez fehér lisztet, élesztőt, vizet és sót alaposan összegyúrnak. Ezután diónagyságú golyókat formáznak belőle, és forró olajban kisütik. Végül az erőre elkészített cukorszirupba mártják őket. A szirup csupán cukorból és vízből készül. A hagyományos gömb alakú változat, a szaráj lokmaszé, azonban létezik egy másik típus is, amelynek a közepe lyukas. Ezek minifánkokra emlékeztetnek, és izmir lokmaszé néven ismertek. A lokma elkészítése ennyire egyszerű. Most nézzük meg közelebbről a szirupos édességek, és különösen a lokma történetét. A lokma arab eredetű szó. Az arab lukma szóból származik, amelynek jelentése falat vagy harapásnyi darab. Az első írásos említés a 13. századból származik, és Abdullatif el-Bagdadi arab gondolkodó jegyezte fel. Bagdadi ezt a desszertet kádi lokmaszigént említi. Az oszmán birodalomban a szirupos édességek a 15. századtól kezdve jelennek meg az írott forrásokban. A lokma ezek közül az egyik legrégebbi példa. Abban az időben azonban a cukornádból készült cukor nagyon drága volt, ezért a cukor csak a palotákban és az előkelők asztalain volt megtalálható. Az oszmán birodalomban sem volt ez másképpen. Az egyszerű emberek csak különleges alkalmakkor, például ünnepeken, esküvőkön vagy körülmetélési szertartásokon ehettek édességet. Ahogy a cukor egyre elérhetőbbé vált, ez a helyzet megváltozott. A lokma, amely egykor csak a paloták asztalán szerepelt, a 19. században bekerült a szakácskönyvekbe, és fokozatosan utcai étellé vált. Azokat, akik ezt az édességet árulják, lokmancsinak nevezik. A lokma nem csak Türkiyében és az arab világban ismert, hanem Görögországban is. Ennek a különleges édességnek azonban a jelentése túlmutat az ízélményen. Az összetartást és a lelki támogatást jelképezi. Mégis hogyan? Mindjárt elmagyarázom. Különleges alkalmakkor egy személy, család vagy intézmény lokmát készítetett és osztatott szét az utcán. Ez történhetett szomorú eseményekkor, például temetéskor, vagy egy szeretett személy halálának évfordulója alkalmából. Azonban lehet örömteli esemény is, például esküvő vagy körülmetélési ünnepség. A lokmát bizonyos vallási napokon is szétosztják. A cél a bánat vagy az öröm megosztása, illetve a jótékonykodás. A lokmát ismerősöknek, barátoknak és járókelőknek kínálják fel. Így kérnek áldást és bőséget. Mit gondolnak? Nem jött el az ideje, hogy betérjenek egy lokmaárushoz? A hagyományos lokmaárusok általában mozgó kocsikkal dolgoznak. Különösen a nyári üdülőhelyeken lehet gyakran találkozni velük. Olyan adagméretet választhatunk, amilyet szeretnénk. A legkisebb adag általában 10 darab lokmából áll. Igény szerint fahéjjal is megszorhatják. Ezután néhány fogpiszkálót szúrnak a lokmába, hogy könnyebb legyen elfogyasztani őket. Most már jó étvágy ennek kiláthatunk. Egy kis figyelmeztetés. Ha egyedül eszünk, 10 darab bőven elegendő lesz. Azonban, ha meg szeretnénk osztani valakivel, nos, legalább 2 adagot rendeljünk. Ebben egészen biztos vagyok. Az utóbbi években a modern, új generációs lokmák is nagyon népszerűvé váltak. Ezeket általában állandó üzletekben árulják, amelyek a modern kofrizókat idézik fel. A tésztagolyókat hagyományos módon készítik el, majd különféle krémekkel töltik meg, és mindenféle szósszal díszítik. Végül színes cukorkákkal és más feltétekkel dekorálják őket. Mindkét változatot érdemes kipróbálni. Személy szerint én a hagyományosat szeretem. Az igazi hagyományos lokma az, amely évszázadokon át fennmaradt és eljutott napjainkig. Most már igazán megérdemlünk egy édes kis kitérőt. Mit szólnak hozzá? Kóstoljuk meg együtt! Türkiye utcai ízei.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Irán feltételeket szab a hormuzi szoros újranyitására, miközben Trump azt állítja, hogy az USA teljes ellenőrzést gyakorol. A michigani szenátusi jelölttel szembeni muszlim ellenes gyűlölet 20-szorosára nőtt az előválasztási győzelmét követően. Türkiye pedig elítélte Kolumbiát a megszállt Golán-fennsíkkal kapcsolatos nyilatkozata miatt. Kedves hallgatóink, ezzel a mai adásunk a végére ért. Szép napot kívánunk! Holnap ismét ugyanekkor találkozunk.